0: YouTube.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
1: Love Lounge.
0: RM2.
1: Love Lounge.